0: hétvégente, ezért kaptok belőlük jó sokat. Lotfi Begi a lemezjátszóknál 11-ig, aztán 11-től Pulmex, éjféltől pedig a Stereo Max a lemezjátszói mögött. Mivel jössz most, Begi?
1: Egy különleges mashup-pal megyünk tovább, jön a Swedish House Mafia és a Miami to Ibiza. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: egész hétvégén nyerhettek tőlünk, úgyhogy érdemes a Rádió Egyet hallgatni. Villámgyors helycsere a lemezjátszóknál is. Lotfi Begi után jön Pulmex.
1: Bírod még? A World is my radio show.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, ittattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

Kanda a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Buríts a sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot. Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.

0: volt elég a mai állisozásból, bulizzatok velünk, innentől Pulmex a lemezjátszóknál 110% felett leszünk, tehát mostantól minden értelemben. Hello Pulmex!
1: Hello, hello, sziasztok! Már nagyon vártam, hogy újra itt legyek veletek, és friss újdonságot hoztam Robin Schulz és Szigala AM to PM Hypaton remixében. Hello Hypaton!
2: Hey, my name is Hypaton. Listen to Pulmex on Radio 1 in the World is Mine Radio Show.

0: Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem Paul Max a lemezjátszóknál.
1: Folytatásként a saját feldolgozásomat hoztam, amit Nagy Boginak és Desnek a Jól leszek újra című zenéből készítettem, és a YouTube csatornámon már elérhető, egy hét alatt 60 ezer megtekintés jött rá, amit innen is köszönök szépen mindenkinek, óriásiak vagytok.
2: A lemezjátszóknál Paul Max.

0: Full Max. Éjféltől pedig jön még a Stadium X.
1: Az elmúlt percekben az egyik favoritomat hallhattátok, No Static-tól a Blow Your Mind. Ez egy olyan zenei stílus, egy olyan zene, ami mindenképpen meg fogja határozni az idei szezonomat, úgyhogy a fesztivál szezonban ez nem egy alap dolog lesz. De van még egy alap dolog, ami nem más, mint a saját feldolgozásom, a Sand Castles, amit imádtok, mindig kéritek innen, és köszönöm mindenkinek a szupportot. Ugye ezen folytatásként egy feldolgozás tőlem, egy saját Rádió 1 World is My Radio Show.

0: És a Pulmex veled lassan jön a mai esti finálé.
1: És nekem is abszolút ez az egyik kedvenc részem, úgyhogy Martin Garrix Butterflies után pedig rákapcsolunk egy kicsit melodikusabb tempóra, úgyhogy ja, egy kicsit bemelegítjük itt a terepet, ugyanis hamarosan jön a Rádió egy születésnapi fesztivál három világsztárral, ott is ilyesmi szettel készülök, úgyhogy folytassuk tovább. Rádió egy World is my radio show. No,

0: hétvége, jó húzós neked is.
1: Így van, tegnap voltam lent Pécsen a második bázisomon, az egyetemi napokon zenéltem, ugye visszatértem itt régi diákként, és óriási volt a hangulat, úgyhogy erről mindenképpen osztok majd meg a social media-n komolyabb tartalmakat, és vasárnap pedig találkozunk egy ilyen kis daytime open air bulin Budapesten, úgyhogy ott találkozunk.
0: Arra lehet, hogy én is lenézek. De jó, köszi Pulmex lesz a ma estét, zseni volt, Massanoval zárunk, jön a World Beyond, éjféltől pedig a Stadium X a lemezjátszóknál. World is mine, Radio Show. Rádió 1.

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Vigy egy nagy levegőt.
3: Vigy egy nagy levegőt.
4: Indulunk!
0: Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek! Ez az Exaur, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
1: Én pedig Sully.
0: És mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti Exaurt már is a saját felvétellel kezdjük. Érkezik az Automatic, az egyik legújabb megjelenésünk. Utána Dreyával megyünk tovább, jön a Money, majd Essellel folytatjuk, és az Activate fog szólni. Ez az Exaur velünk a Stadium X-el.

titeket, és a Stadium-X-et hallgatjátok, ez pedig az Exire, egy saját felvétel pörgött az előbb Brickhoff címmel, most pedig Luke Alexanderrel folytatjuk, és jön a Black Snake, majd Blank Sense-től következik

ismét egy saját felvétel bőrgött az előbb, ez volt a Selector, most pedig Max Tylerrel folytatjuk, és jön a One More, majd Fisher újdonsága fog szólni, a Rain. Ez az Exile velünk a Stadium X.

ez volt Corey James új felvétele, a Paranoia. Most pedig Odmobban megyünk tovább, jön a Never Alone, majd B. Jones-szal és Sam Martin-nal közös felvételünkkel folytatjuk. Ez lesz a Last Pause. Ez Zach Sire velünk a St.

0: Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Extert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el.
1: Egy utolsó két tracknek Joris Warren és Ferry Corsten közösen fog szólni a Don't Be Afraid, majd Solomon újdonságával megyünk tovább, ez lesz a Kinesphere.
0: Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert kellemes éjszakát mindenkinek a Stadium X mixe után a mikrofonnál Király Tamás, ők is ott lesznek a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Remélem már mindenki készül, a dátum május 24, a hangulatot pedig most a Fastboy pörgeti tovább, ez a Good Life az igazi mai slágerek között.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert The Kid Laroi és Justin Bieber után Joel Cole és a Galantis egy igazi újdonság a Stay Longer, amit indítok.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Gecsőn a kamerával, Cyril remixében, aki ma este a World is My Radio Show guest mixben is hallható lesz, mert hogy az ő mixét pörgetjük majd éjféltől. Ez meg az igazi mai sláger, Cyril remixében, tehát Gecsőn és a kamera. Itt

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hamarosan pedig jön Balázsék rócsója, délutáni rócsó, szenzációs lesz. A városok Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros és Debrecen május 11 és 15